peculiar. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X. Zero X.